Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Az ELTE díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Kellemes őszi idő lesz a hétvégén. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a magyar közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Különleges közlekedési eszközökkel várja a látogatókat ma és holnap a BKV. Az autómentes hétvége alkalmából lesznek nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is. Emellett megnyitják a Könyves Kálmán körúti áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeuma pedig ingyenesen látogatható. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek egy abroncsokat tároló faházra és három másik autóra is. A tüzet a hatóságok eloltották. Végül az időjárásról. Jelenleg 6 és 17 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 11-13 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, a Tiszántúlon és északkeleten kötfoltok nehezítik a közlekedést. Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt azonban a nyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 16 és 22 fok között várhat.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Look Up című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban 4-szeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze 2 stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allianz Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Az ELTE díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Kellemes őszi idő lesz a hétvégén. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50.000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókai Nélányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat ma és holnap a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áramát alakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadsághídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a Váralagút is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, átmenetileg délnyugaton megnövekszik a felhőzet, arra elszórtan eső zápor is kialakulhat. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 16 és 22 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az, hogy dobos, az egy jó általános fogalom. Én azon belül azért 90%-ban csak jazz játszom. Eléggé a jazzre szűkül az én működésem. Mind a saját zeném, mind azok a zenekarok, ahol sidemanként szerepelek, ott is csak jazzről van szó. Aztán a művész titulus nyilván összefügg azzal, hogy az embernek van erről egy diplomája, picit komolyabban hat, vagy nem tudom. De hogy szerintem így az én esetemben ez a legprecízebb.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Lantos Zoltán, hegedű művész. Én Esztergályos Máté vagyok. Sok szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, örülök, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen, fantasztikus öröm itt lenni, és gratulálok a Szakcsi Rádióhoz eleve.
2: Nagyon szépen köszönjük. Hadd kérdezzelek meg Szakcsi Lakatos Béláról, milyen emléket őrzöl?
3: Hát nekem nagyon sok szép emlékem volt vele, mert a 2000-es évek derekán, a 2005-ös, 10-es évekig mi többször is felléptünk együtt, és hát csodálatos volt vele dolgozni. Nem nagyon gyakran, de én is voltam, mint vendég, voltak ilyen kis összeszedett projektek, a Columbus Jazz hajón például akkoriban volt ilyen, és mivel aránylag közel laktunk, többször fel is mentem hozzá, és legutolsó emlékem az volt valamikor 8 évvel, 7 évvel ezelőttről, amikor fölhívott magához, hogy ő most egy operát ír, és abban indiai ritmusokat akar beimportálni, és írja meg ezeket az indiai ritmus szótagokat, nem a technikai szótagokat. Akkor azt hiszem, akkor láttam őt utoljára, lehet, hogy nem is volt annyi éve, de talán 5. Igen, szóval persze csodálatos emlékeim vannak róla. Csodálatos volt vele improvizálni, muzsikálni. Egy szabad, hihetetlen lélek volt. Hihetetlen.
2: Utazzunk akkor egy picit így térben és időben, mert említetted Indiát, okay. És vajon miért pont téged? Persze áll szent egy picit a kérdés.
3: Igen. Egy picit áll szent, de ez azért volt értelemszerűen, mert én Indiában indiai zenét tanultam még fiatal koromban a főiskola elvégzése után. Egyébként már a zeneművészeti főiskola, illetve ma a Zeneakadémia, vagyis Zeneművészeti Egyetem alatt én már improvizálgattam, és elkezdtem indiai zenét tanulni itthon, de hirtelen elkapott a magyar avantgárd jazz. Dresch Misi kvintettjébe kerültem, aztán találkoztam Szakcsival is. Volt az egésznek egy ilyen rettenesen előkreatív jellege. És aztán viszont kimentem Indiába, és magam mögött hagytam mindezt.
2: Miért kezdett téged érdekelni, foglalkoztatni az indiai zene?
3: Hát egyrészt a spiritualitása miatt, másrészt maga a zene megragadott, hogy ilyen kevés hangból hihetetlen jelenlét. Tehát, hogy a hang, a hangzás magvába beköltözött, nem tudom ezt szépen kifejezni, vagy valahogy így egy ilyen jelenlét volt. Ez sajnos minden interjúban valószínűleg elmondtam, és most is elmondom, hogy Ravi Shankar mondta volt, hogy minden, az indiai zene ez nagyon komoly és nagyon bonyolult és rettenetesen szabályozott és szigorú rendszer és egy életfogytiglani tanulás, de azt mondta, hogy mindent meg lehet tanulni a mestertől, a gurutól, bárkitől, a szabályokat, a rágákat, a zenei folyamatot, de azt, hogy egyetlen hang élő legyen, amit az ember eljátszik, ráadásul szitárművész volt, tehát hogy a szitáron az csak egy pengetés, de hogy az élő legyen, az, azt tulajdonképpen nem lehet senkitől megtanulni, azt magamból kell kibányászni. És ugyanez vonatkozik a jazzre is.

0: a te spiritualitásod az miben nyilvánul meg a hétköznapokban, és miben a zenédben?
1: Szóval nyilván ez egy kényes téma bizonyos értelemben magánügy, tehát ez nem egy, én nem vagyok semmi szektának, semmilyen igazából világvallásnak sem a tagja, bár rendkívül vonzódom. Én keresztényként nőttem föl, mint kisember, mármint hogy fiatal ember, és aztán vonzottam nagyon a buddhizmushoz, hinduizmushoz, sok mindez, tehát az a baj, hogy az ember nem tud. Én nem akarok belemászni semmilyen kabátba, igazából ezeknek a lenyomata van bennem, és ha már itt tartunk, akkor a zene és a jazz maga is spirituális, és John Coltrane óta ezt már nyíltan a hírekből is, meg egyáltalán tudjuk. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit absztrakt, kicsit elvont, kicsit nem tudom milyen dolog. Én nem próbálok praktizálni, nem propagálok semmiféle rendszert, semmiféle tribe-ot, semmiféle falkát. Igazából egy tanuló vagyok. Tehát, hogy ez így alakult.
0: Még hadd hozzam egy pillanatra csak ide, de természetesen tiszteletben tartva, amit az előbb említettél, hogy ez magánügy, de egy fantasztikus trikó van rajtad, Miles Davis van rajta, és azon ráírva a híres mondása, hogy ne azt jázd, ami ott van, hanem azt, ami nincs ott. Igen. De mint hogyha ebben is picit tetten érhető lenne, nem? Most tudom, hogy a Coltrane és a spiritualitás, de hogy azért meg a Miles Davisnek rengeteg ilyen mondása van, ami egy picit megfoghatatlan, de nagyon hangzatos. Igen. De azért ez egy picit, mintha fején találná ezt a szöget, hogy amit a gurútól ugyan el lehet tanulni, de amit nem, igen, lehet, az pedig, igen, ami nincs ott, igazából az a fontos.
1: Így van, hát ez a jazzre még duplán érvényes. Valószínűleg ezzel próbálom mentegetni magam.
0: Ez csak egy vicc. Jó mentség.
1: Volt, félig, minden vicc félig igaz. Másrészt ez nagyon igaz, és Davis, aki mindig tovább tudott lépni korszakról korszakra, surviving. Ő tudta ezt, hogy a dolgok és az idők változnak, és ő maga változik, és pont abban a korszakban változgatott ő, amikor értelemszerűen a jazz maga is változott, és iszonyatosan kiterjesztődött. Tehát egy extended version lett mára azért az egészből, és ez egy nagyon bonyolult téma, most nem akarok ebbe hirtelen belemenni, de szóval azért ez sokan vitatják, meg mindenki vitatkozik erről, hogy mi a jazz, meg mi nem jazz, meg mondjuk ez engem nem is érdekel, megmondom őszintén, hogy teoretikusan, hogy mi az, és mi nem az, és mit kell néven nevezni, és mit nem kell néven nevezni. Muzsikálni kell, abban viszont biztos vagyok.

0: zavar amúgy is ez a felcímkézése a dolgoknak, hogy mindent megpróbálunk behatárolni, vagy határok közé szorítani?
1: Annyiból zavar, hogy pont Davis idejében, és tehát, hogy ugye én zeneművészetit végeztem, aztán megragadt az indiai kultúra, és elsősorban megragadt zeneileg a 60-es évek legvége, 70-es évek eleje, ami szerintem amúgy is egy csodálatos, fantasztikus, kreatív reneszánsz korszak volt kvázi, és most ezt nem mint hippi mondom, mert nem igazán voltam, se lettem hippi, de hogy akkoriban volt eleve egy india divat, és abban valahogy belekerültem. Mahavishnu Orchestra, John McLaughlin, El Shankar, sőt, akkor még Jerry Goodman volt. A jazz rocknak a magas foka, akkor én a jazz rockban is nőttem föl, meg az avantgárd jazzben is nőttem föl. Ez az kettő egyszerre kavargott. Az egyik inkább nyugaton, a másik inkább keleten. Aztán, illetve Chicagóból átköltözött keletre. Aztán később lett a Shakti, John McLaughlinnal, El Shankarral, és valahogy belekerültem ebbe az áradatba, és egyszerűen akkor elhatároztam, hogy ki kell mennem Indiába, mert az egy forrás, és egyébként valóban az is volt sok szempontból. Persze ez egy deviancia idézőjelbe, tehát nem maradtam swing hegedűs. Sose voltam, csak a legelején. Dezső Csabától tanultam nagyon sokat, még az elején, aki szintén nem swing hegedűs volt, igazából Jean-Luc Ponty atmoszférája alatt éltünk, ami szintén jazz rock volt. Tehát ezek mind korjelenségek, amik akkor voltak. De azért zavarnak a címkék, visszatérve a kérdés magjához, mert egész egyszerűen ma megint címkézni kell, és az eladható dolgok, már pedig a jazz is eladható, vagy nem eladható produktummá kezd válni, és hogyha ma azt mondom, hogy jazzhegedűs vagyok, akkor mindenki arra gondol, hogy Django Reinhardt swing, mert különben mi? Tehát ez egy nehéz kérdés. És ugyanígy voltak jazzfúvalisták, harmonikások, banjo, tehát volt mindenféle ilyen már gyakorlatilag kihalt idézőjelben hangszer, és nagyon-nagyon a kockák és a kategorizálás, tehát a felpolcozás idejét éljük ismét, mint piaci termék.
0: A jazz véleményed szerint befogadó valamennyi hangszerrel szemben?
1: A jazz mindig is az volt, de mára megint polarizálódott a helyzet, és a jazz egy címke lett, és szerintem, ami a jazz régebben volt, akár nem is olyan régen, az már fel van címkézve egy kicsit. Persze természetesen van egy csodálatos jazz mag, egy jazz réteg New Yorkban is, Norvégiában is, Japánban is, egyébként Magyarországon csodálatos szerintem, és mindenütt is van, csak annyira megváltoztak ezek a eladhatósági kategóriák, hogy tehát ma azért, hogyha egy North Sea Jazz Fesztiválra elmegy az ember, és nem csak arra, hanem az összes még pár megmaradt nagy jazz fesztiválra, akkor azt látja, hogy vannak a nagy termek, azokba hívnak gyakorlatilag popsztárokat, akiknek egy pici közük van a jazzhez, és ők megtöltik az egész fesztivált, és vannak a kisebb termek, ahol viszont csodálatos New York és világ minden tájáról származó újabb projektek vannak kisebb közönségnek. Én legalábbis ezt látom.
0: Hát itt igazából az a nagy kérdés, hogy mondjuk akár egy ilyen, vagy bármelyik nagy szabású fesztiválon a kis színpadon, vagy a kis teremben fellépő fantasztikus muzsikusoknak megadatik-e majd a lehetőség, hogy ők is a nagy színpadra kerülnek, vagy ezáltal el kell magukat adni? Már a szó pejoratív értelmében is gondolok erre.
1: Igen, ezt én is próbálom fejtegetni, nem tudom, tehát hogy el vagyok veszve. Igen, el kéne adni, de ez egy jelen pillanatban nem annyira működik, tehát szerintem a mai jazz előremutató ágai azok ilyen kisebb helyeken működnek, és Amerikában is kisebb helyeken működnek, leszámítva azért természetesen vannak ott is tradíciónak, tehát Lincoln Center, ott nyilván ott vannak a swingelő csodálatos big bandek, és mindenféle ilyen Made in America tradicionális dolgok, de ezen kívül vannak sokkal izgalmasabb, sokkal fiatalabb, sokkal elképesztőbb fúziók és dolgok is, amiknek ma nehéz, én úgy érzem.

0: Mikor ragadtál először hegedűt?
1: Jaj, hát az úgy volt, hogy 6 éves koromban a kezembe nyomták, és akkor a hegedű tanárom kiderítette, hogy jó a kezem, jó a fülem, és onnantól kezdve agyon nyomtak, és én illettem hegedűs gyakorlatilag.
0: Azt szerinted van valami nehézségi sorrend így a hangszerek között? Szóval, mert a hegedűre azért úgy szoktak gondolni, akár a klasszikusban, de főleg a jazzben is azért a csúcsa. Vagy az egyik legnehezebb, főleg igen, a gyakorlás.
1: Igen, igen, annyiból a csúcsa, és sajnos egyet kell értsek kicsit sértődötten, és miért nem. Tehát, hogy igen, a hegedű az egyik legnehezebb hangszer, ugyanúgy, ahogy a cselló is, meg az összes vonós hangszer, és hát mivel gyerekkortól kell elkezdeni, mert különben az ember keze másképp nő, és másképp fejlődik. Én 6 éves koromban kezdtem. Én azért végül is ebből a szempontból vérbeli hegedűs lettem, ha ezt így mondhatom. Ez egy evolúció. De egyébként tényleg nagyon nehéz. Tehát amikor az ember elkezd zongorát tanulni, vagy gyakorolni, akkor azért a boci-boci tarka az megy másnapra, a paraszkantáta meg decemberre vagy jövőre. A hegedűn ez nem megy. Tehát ott 2-3 évig nincs élvezhető hang. És azért a hegedű tanítás is egy rettenetes, komoly, egy ilyen szerzetesi rend dolog, mert azt hallgatni, meg minden. Tehát igen, a hegedű az egy nehéz hangszer.
0: És a családodat sem rettentette el esetleg azt, hogy 2-3 évig nincsen egy tiszta hang?
1: Hát ez még az én családom az még régen a kommunizmusban volt, tehát amikor felnőttem, ők propagálták, tehát nekem minden alkalommal szerepelni kellett játszani otthon, a családi összejöveteleken, a zeneiskolai összejöveteleken, hát ez egy más bolygó, ez egy másik világ volt, és akkor még klasszikus zenét játszottam értelemszerűen.
0: De fontos volt nekik, hogy zenét tanulj, hangszert.
1: Igen, én szerintem a hegedű tanáraim nyomtak agyon, mint ős tehetséget, hogy belőle majd egy klasszikus szupersztár lett, ami lesz, ami nem lett.
0: De miért nem lett?
1: Azért nem lett, mert egyszerűen nem azt választottam. Tehát nagyon fontos volt, és a jazz ezért ragadt meg, az improvizáció, a zene ősi lényege, hogy valami kreatívat hozzáadok, és nem gyakorlok halálra egy módszertművet, ami csodálatos, meg minden másik mű csodálatos egyébként a zeneirodalomban, de nem azt nyomom reggeltől estig, ezt kellett csinálnom évtizedekig egyébként, hanem akkor kiszabadultam. És ott volt Szabados György például, és ott volt Dress Misi, aki bevett a kvintetjébe, mielőtt kimentem Indiába. És aztán azóta persze nagyon sokat változtam, én is megfogott az elektronika, az elektronikus hangzás, az effektek, a hangfestés, a skandináv jazz. Játszhattam Nils Petter Molvárrel, Eivind Orsettel, játszhattam Steve Coleman-nel turnéba, ami nagyon-nagyon komoly lecke és tanulság volt, és mindenféle más dologba is hívtak azért ilyen relatíve sztár turnékba előfordult ilyen. Most már kicsit más világ van, ugye volt Covid, és én megpróbálom azért megtalálni a saját hangomat úgy. Azt nem mondom, hogy évről évre, mert ahogy az ember öregszik azért, az nem úgy megy, hogy minden csak úgy kivirágzik, de azért igyekszem.

0: Nem tudom, mennyire lesz egyáltalán szakszerű a kérdés, de ahhoz, hogy valaki jó improvizatőr legyen, vagy jól tudjon improvizálni példának okáért a hegedűn, ahhoz inkább a hangszert kell nagyon ismerni, vagy inkább egyfajta önismerettel kell rendelkezni?
1: Hát az önismeret az sokkal fontosabb. A hangszert ismerjük már zeneakadémia diploma óta, mert tudom a hangokat a hangszerem fogólapján. Az önismeret az amúgy mindig fontos, de a legfontosabb a zeneismeret, a tájékozottság, azt, hogy egyszerűen mi az, ami tetszik, mi az, ami önazonos nekem, mi az, ami inspirál. Tehát azért az inspiráció legalábbis számomra fontos. Vannak olyan zenészek, akik semmit nem hallgatnak, csak magukat, és valahogy előbányásszák ezeket a sajátos dolgokat. Én nem annyira ez vagyok, én inkább az a fajta vagyok, aki egyszerűen tájékozott szeretnék lenni, és úszom a zenékben, és vannak új zenék, mindenféle, tehát hogy tényleg ez egy hatalmas tenger, és ebből a szempontból az fontos, hogy jazz kapcsolódik rengeteg mindenhez. Tehát amikor én fölnőttem, akkor volt ethno jazz, ezt úgy hívtuk, hogy ethno jazz, amiben én akkor benne voltam. Aztán lett world music 90-es évek közepén végén, amit azt hittük, hogy ez úgy megmarad, de nem maradt meg. Nos sem, már a teljesen más, egy kommercionális valami lett. És ma már nem tudom, és nem tudjuk, hogy mi van. Úgyhogy én is próbálok tájékozódni napról napra, mert szerintem ez fontos, és ez érdekes, hogy az ember, mint egy ilyen zenbuddhista praktika, így össze integrálja a külső hatásokat és a belső impulzusokat, ami eleve van, adott, és amivel vele született, és hát valahogy ez így működik. Közben pedig koncertezni kell, bulikat kell leszervezni, meg engem sokan hívnak, mint vendég most, tehát hogy hát én nem tudom.
0: Nyilván ezekkel a feltöltődés, ezek segítik aztán az improvizációban, vagy a zenei játékban egyfajta kiteljesedést, de feltételezem, hogy te nem csak zenékből töltekezel, hanem akár más kulturális élményekből, akár nem is feltétlenül kulturális, csak életeseményekből, amik aztán gazdagítják adott esetben a színpadon a játékodat.
1: Lehet, nyilván, ezt nem én választom, és egyébként ez szerintem kb. minden zenésszel így van. Mondjuk, ha Miles Davis-t veszük alapul, akkor hát ő még egy másik bolygón, egy más világban nőtt föl, és egy zseni volt. Tehát, de nyilván így van. A legfontosabb azért az, hogy van a szakma, és ezzel kapcsolatban azt muszáj elmondanom, hogy amikor én felnőttem a 70-es évek közepén, vége felé, akkor nem volt jazz-hegedűs szakma, tehát nem lehetett hegedűt tanulni, és ezt azért is mondom, mert pont a múlt héten olvastam egy Jean-Luc Ponty posztot, akivel én felnőttem, mert ő volt akkor jelen, egy zseniális zenész volt, és mondta, hogy, illetve írta, hogy az ő korában nem volt jazz-hegedű szak sehol, se a Berklin, se Kopenhágában, se Japánban, se Berlinben, és mindenki azt hozta, tehát autodidakták voltunk, és velem is ez a helyzet. Az én mesteremmel, Dezső Csabával is ez volt a helyzet. Mi tanultunk mindenhonnan, ahonnan tudtunk, de nem volt szakképzés, nem volt Berkeley, nem volt semmi ilyesmi. Tehát sajnos én túl régi vagyok ebből a szempontból, és hát ez van, és szabadon úszkálok és terjengek ebben a információ és inspiráló áradatban.

0: A te pályádon mik a legfontosabb formációk, amiket említenél?
1: Ugye volt 9 év indiai tanulás. Amikor hazajöttem 94-ben, akkor ilyen 95-96 körül indult be a, hát úgymond nemzetközi karrierem.
0: Bocsánat, akkor nagyjából 85-6 fele mentél ki Indiába?
1: 85-ben mentem ki.
0: Ez egy nagy váltás, amire hazaértél, akkor mennyi minden történt itt Magyarországon.
1: Teljesen más világ.
0: Érdekes lehetett visszacsöppenni.
1: Így van.
0: Eleve
1: így van.
0: Indiából, de még az, hogy ráadásul itt közben megváltoztak a dolgok.
1: Abszolút így volt, igen. Nagyon örültem ennek a világrendváltásnak, és egyébként a 90-es évek az csodálatos volt. Nemrég azt hiszem, talán a Netflixen láttam egy ilyen dokumentumfilm címkét, hogy 90-es évek az utolsó happy years, és félek, hogy ez van. De mindegy, ez egy másik téma. Igen, amikor hazajöttem, akkor elkezdtem a Mirror World nevű formációmat Horváth Kornéllal, sok mindenkivel. Volt az első lemezem a Mirror World, az Horváth Kornéllal, Dress Misivel, Chris Jarrett-tel, aki egyébként Keith Jarrett kis testvére, nem kis testvére, mert ez így rosszul hangzik, tehát egyik testvére az öt közül, aki Németországban őszintén zongorista. Duffer Youssef-fel, aki azóta egy, akivel nagyon sokat dolgoztam akkoriban, aki egy szupersztár lett egyébként. Aztán Charlie Marianoval, Duffert már mondtam, Ramesh Sótammal, indiai ütőhangszeressel, akivel Indiába találkoztam, és szintén Indiába találkoztam Horváth Kornéllal, Dés Lacival és Néberger Ferivel, és velük turnéztunk Finnországban akkoriban, szóval rengeteg minden volt, és aztán kicsit, akkor nagyon divat volt a world music, ami még egy teljesen más dolgot fedett le, mint ma, tehát már gyakorlatilag a népzene lett, de akkoriban egy ilyen kreatív, fúziós dolog volt, és sokat turnéztam mongol énekesnővel, Urnával, akivel tavaly is turnéztem, és most is három hét múlva fogok turnézni Kínában. Aztán személyi váltások miatt jött be Dress Misi kiment, bejött Borbély Misi zenekarba, Horváth Kornél maradt, Juhász Gabi lett. Nagyon sokat turnéztunk Európában akkoriban. Urnával a New Yorkban a Metropolitan Múzeumban játszottunk 2003-ban, tehát volt egy ilyen nagyon komoly világjárás azokban az években. Aztán Steve Coleman hívott minket turnéra a drága Vinant Gabival, aki már nincs. Lukács Mikivel, Borbély Misivel, ami egy nagyon-nagyon fantasztikus turné volt. Aztán megtalált Trilog Gurtu, és vele volt 6-7 koncertes turném különböző helyeken. Aztán World Musicban Lorena McKennitt-tel volt egy rettenetesen hosszú, profi, ilyen luxus turné 2 hónapig, de ez is már 2008-ban volt. És azzal sok mindenben benne vagyok. Van egy duóm. Egyrészt van a Bingyip zenekar, amiben benne vagyok. Van egy Violectric nevű duóm, egy DJ-je, tehát próbálom ezeket az elektronikus skandináv dolgokat. Nem az, hogy próbálom, hogy ehhez vonzottam mindig is. Tehát igazából a jövő érdekel inkább, mint a múlt ebből a szempontból jazzben. Hát, meg még sok minden.

0: Jelenleg merre tartasz zenei pályádon? Hogy érzed?
1: Hát jelenleg, őszintén szólva, egy ilyen körforgalomban vagyok, és az is rájátszik erre, hogy másfél évvel ezelőtt, 30 év után költöznem kellett, és egy csomót költöztem egyfolytában, és még gyakorlatilag még mindig költözésben vagyok. És igazából próbálok tájékozódni, és nem tudok erre rendesen válaszolni. Tehát nincs olyan válaszom, hogy fú, nekem most van ez a zenekarom, és az a zenekarom, de egyébként volt az Open Source nevű csodálatos zenekarom, mivel lemezt csináltunk 2018-ban, akikkel nagyon szeretnék játszani továbbra is, csak hát ők Magyarország legjobb jazz zenészei, és minden nap játszanak kávé, és gyakorlatilag próbálni se tudok velük. És hát annyira azért a magyar fesztiválokon pénz sincs, tehát próbálok külföldre orientálódni értelemszerűen. Úgyhogy most nem tudom hirtelen merre megyek, de azért sokféle hatás alatt vagyok, és most megjelent 2024-ben egy szólólemezem, ahova vendégeket hívtam, és talán az egy új irány. Próbálok szólózni, és hívnak szólóba ide-oda, és most azért eléggé egy új világ van a Covid óta, azt kell mondjam. Úgy nem tudok erre nagyon pozitív választ adni, de azért megyek Kínába 3 hét múlva, és össze-vissza.
0: Ebben te mondtad, hogy egy körforgalom, meg hogy nincsenek annyira megkötött dolgaid, vagy nem vagy úgymond lehorgonyozva valahol. Igen. Egészen konkrétan. Ez neked egy ilyen szabadságot ad, vagy gondterhelté tesz inkább?
1: Mind a kettő. Tehát szabadságot is ad, meg gondterhelté is tesz. Az a baj, hogy azok az évek egy picit elmúltak, amikor az embernek lehet egy, mondjuk egy saját kvintetje, amiket tud vinni, mind ahogy a Mirror World volt, és az Open Source is volt, amikkel jártuk Európát. Ezek a fesztiválok kicsit megszűntek, nagyon nehéz bekerülni. Senki nem ér rá. Nincs annyi pénz. És ebből a szempontból szerintem ez egy abszolút nehézség. Én nem is tudom, hogy mindenki mit csinál amúgy. Ja, szóval most nehéz erre válaszolni, mert egy tényleg ilyen körforgalomban vagyok.
0: Mennyiben gondolkoztál, mennyiben volt az életed része, vagy lesz az életed része esetlegesen a tanítás?
1: Hú, hát jó kérdés.
0: Foglalkoztat-e igazából?
1: Hát az a baj, hogy amit én tudok, és amit én tudok játszani, azt nem tudom annyira tanítani, mert ennek nincs iskolája. Tehát ha taníthatnék, akkor vagy klasszikus zenét kéne tanítanom, vagy jazzt, de a jazzben vannak nálam jobb jazz hegedűsök Magyarországon, akik valóban swinget és tradicionális jazz tudnak tanítani, és ők le is fették ezt a piacot. Abszolút örömmel tanítanék, hogyha volna ennek helye valahol, valami nagyobb helyen, de én nem vagyok az a nagy tanító, illetve az igazság, hogy tudnék ilyen idézőjelben nagy tanító lenni, mert tudnék erről mesélni, és tudnék, és emlékszem, amikor még gyerekeket tanítottam klasszikus zenére, akkor is ebbe jó voltam, és a zeneművészeti főiskolán is körbeadták a diploma munkámat, mint egy ilyen példát, és az tényleg az jól esett. De hát nagyon nehéz, mert egyre kevesebb hegedűs van, illetve egyrészt egyre több hegedűs van, aki magától improvizál, és nem akar tanulni senkitől semmit. Másrészt meg tényleg ez egy ilyen nehéz műfaj, hogy mit lehet tanítani. Tehát a klasszikus jazz, a swing, a standardek, az egy más világ, mint amiben én vagyok azért alapvetően.
0: De mai fiatalokat még buzdítanál, esetleg tanácsolnád nekik, hogy ők is járják a világot, akár még Indiából is töltődhetnek egy picit, hogy minél több mesterük legyen?
1: Ó, hát én nagyon tanácsolnám, egyébként járják is a világot, mondtad. Amikor én kezdtem a 90-es évek, vagy 80-es, 90-es években, akkor még nem volt ez akkora divat, hogy járjuk a világot, tehát én voltam az egyik ilyen nem tudom, kis magyar mini világjáró.
0: Úttörő.
1: Úttörő. Azt nem, az nem voltam, de...
0: Már úgy értem, hogy aki...
1: Szóval, igen, hogy igen, igen.
0: Egyike azoknak, aki...
1: Igen, kiszabadultam.
0: Igen, igen.
1: Kiszabadultam még a kommunista időkben döbbenetes módon. Persze járják a világot, de amúgy meg valami suliba legyenek, és legyen papírjuk, és tanulják meg. Tehát most már más világ van, mint amiben én felnőttem.
0: Azt kívánom, hogy ne csak a 90-es évek legyenek az utolsó boldog idők, hanem okay, legyen akár a 2020-as, 30-as, vagy ami még előttünk jár, jó, és akkor erre ugyanúgy lehessen
1: mondjuk,
0: hivatkozni. Igen. Jó, benne vagyok, és drukkolok neked. Nagyon szépen,
1: nagyon szépen
0: köszönöm,
1: én
0: hogy beszélgettünk. A Jazz Portré mai adásának vendége Lantos Zoltán hegedű művész volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
2: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: George Louis koncertje hallható, majd ezt követően a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: George Louis koncertje hallható, majd ezt követően a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Dél

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Új országos zöldhatóság jön létre. Marad a kellemes őszi idő. És most a részletek. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában pedig postázzák. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvénysorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. Megnyitja a kapuit a Magyar Államkincstár épülete, az Acsai Prónai kastély, a kőszegi Festetics palota, a székesfehérvári Budenzház, a debreceni egykori pénzügyi palota, a pécsi Idris Baba türbéje, valamint a nagycenki Széchenyi kastély is. Új stúdiószínházi játékteret alakítottak ki a Békés Csabai Jókai Színházban, ahol 3 bemutatóval kezdik az új évadot. Immár teljes egészében Herceg T. Tamás igazgató és Tege Antal főrendező koncepciója alapján állt össze a szezon. Az új tér első produkciója Móricz Zsigmond Raboroszlán című művének átirata lesz. A nagyszínpadon mutatják be a Valahol Európában című műzikelt, a Kamaraszínházban pedig Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Mától október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte süt a nap, eső ma nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Délután 24 és 29, este 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, aztán hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűlést hozva.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: George Louis koncertje hallható, majd ezt követően a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Vannak bizonyos játékszabályok, amik hasonlóak. Azt nem mondom, hogy ugyanolyanok, de amik hasonlóak, mint egy klasszikus énekesnél, egy operaénekesnél. Viszont óriási szabadságunk van, amiről úgy alapvetően a jazz is szól. Végül is mi is viselkedhetünk, vagy játszhatunk a hangunkkal úgy, és viselkedhetünk hangszeresként bármikor. És szerintem az egy igen nagy előny vagy erény, amikor valaki tudja is ezt alkalmazni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Holdas Dominik, a Szabcsi Rádió Küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Look Inside My Mind című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: George Louis koncertje hallható, majd ezt követően a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Megnéztem a névtáblát, ki lehet ez, akihez vitt Gonda Jánost. Te Jézus Isten, azt láttam, hogy ismert a... Akkor ugye rádióban műsorai voltak, meg te Jézus Mária, mit fogok én evelőre? Hát ez egy nagyon nagy ember, és akkor bementünk hozzá, és hát énekeljen valamit. Hát ott a rezgető hangon elénekeltem a Summertime-ot, meg a mit tudom, 16 Tons nevű. Azt mondja, hát maga nagyon tehetséges, ő jönne nyugodtan a felvételére, látom, szereti a jazz. Mondom, én nem szeretem, össze-vissza játszanak. És akkor mondta, mindegy, jöjjön el a felvételi. És akkor elmentem, és azt mondta, ő mondta azt, hogy majd meglátja, milyen erős fertőzés a jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán bőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: George Louis koncertje hallható, majd ezt követően a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványokról. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskola kezdési támogatást. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek az autópálya koncesszió ügyében. A kormány tegnap jelentette be, hogy megszünteti az előző kormány által 2022-ben több mint 23 ezer milliárd forintért kötött 35 évre szóló szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. A Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cég közölte, hivatalos értesítést vár a kormányzati bejelentésről, azután alakítja ki álláspontját. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését is. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket a hétvégén a nyitott porta napokon. Ezúttal a Bazalt vidék, Kőszeghegyalja és térsége, a Vasi hegyhát Rába mente, a Zalavölgyi, valamint a Sümegtől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jórészt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partnertelepülése. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egésznapos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyerekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz napló.
1: A jazz világában a hosszú élet nem ritka, de Lionel Ferbus különleges rekordot tart. A New Orleans-i trombitás még 103 évesen is koncertezett. Ferbus 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbus igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: George Louis koncertje hallható, majd ezt követően a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: John Coltrane a forrás mindenki számára. Egyszer volt szerencsém beszélgetni Ravi Coltrane-nal. Arról kérdeztem, hogy akkor ő hogy újította meg a jazzt, hogy van-e olyan szaxofonos, aki ki tud térni a John Coltrane hatása alól. És azt mondta, hogy mindenképp lehet ilyen. Az újításról pedig azt mondta, hogy az anyukája elmondásaiból azt tudja megerősíteni, hogy ő soha nem gondolt erre, csak tette a dolgát. És az újítók sosem gondolnak arra, hogy ők most jól megújítják, jól megszerelik a jazzt, vagy jól megújítják a műfajt, hanem ez mindig utólag derül ki.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: George Louis koncertje hallható, majd ezt követően a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Borzasztóan érdekel az, hogy a jazznek az útjai, azok mondjuk a 20-as, 30-as évektől kezdve, ahonnan mi folyamatosan még máig is hallgatunk zenét, aztán az 50-es évek, a 70-es évek, ezek a nagyon feltűnő, fantasztikus művészek, mint akár a Coltrane vagy a Miles, mind-mind tolják előre ezt a vonatot. És most azt gondolom, hogy most beértünk eddig egy folyón úszkáltunk, ami szépen ment, vitt előre, de most beértünk egy tengerbe, erről meg vagyok győződve, és ezt, hogyha valaki belenéz a BMC Records kiadványaiba, akkor ezt egyfajta üzenetben el is küldi neki a BMC Records.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: is
1: here.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmónia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trióad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán bőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: George Louis koncertje hallható, majd ezt követően a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Elkezdődhet a lunch event alvállalkozóinak kifizetése. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskola kezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Elkezdődhet a Lunch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Lunch Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Holnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Új stúdiószínházi játékteret alakítottak ki a Békéscsabai Jókai Színházban, ahol 3 bemutatóval kezdik az évadot. Az új tér első produkciója Móricz Zsigmond Raboroszlán című művének átirata lesz. A nagy színpadon mutatják be a Valahol Európában című musicalt, a Kamaraszínházban pedig Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9 és 15, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. A híradást Berente Marian szerkesztette. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Hogy melyik lehetett a valaha volt legdrágábban eladott jazz hangszer? A válasz talán nem is oly meglepő. A jazz egyik legikonikusabb alakjaként számon tartott John Coltrane legendás szaxofonját 2005-ben árverezték el New Yorkban. A hangszerért egy magángyűjtő nem kevesebb, mint 2 millió dollárt fizetett, így ez a világ legdrágábban eladott jazz hangszere mind a mai napig. Coltrane egyébként ezen a szaxofonon játszott a Love Supreme című emblematikus albumán is, így a hangszer nem csak zenei, hanem történelmi relikvia is egyben. Az aukciót megelőzően a szaxofon hónapokon át pihent egy múzeum kiállító termében, a befolyó összeget pedig részben a jazz oktatás fejlesztésére ajánlották fel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: George Louis koncertje hallható, majd ezt követően a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jazz Akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Köszönjük szépen, hát jó estét kívánunk mindenkinek. Az akusztik színpadán, Sun and His Wild Chaos zenekar. Kérem szépen, köszönjük a meghívást, örömmel jöttünk és örülünk, hogy itt vagyunk. És akkor szóljon a blues, kérem szépen itt a műsor címéhez híven. Itt egy kicsit akusztikra vesszük itt az első részét mindenféleképpen. Ain't Nothing in Rambling, Memphis Minnie-nek a dala következzen.

0: Nothing in rambling.
1: Köszönjük szépen. Hát ez egy kicsit így pont az ellenkezője, amik így a blues szövegvilágban szoktak megjelenni, hogy na csavarjogjunk, meg lesz, ami lesz. Ez a pont arról szól, hogy hát a csavargás az nem az igazi. Le kell telepedni, és családot kell alapítani. Na, lényeg az, hogy folytatjuk most viszont egy saját dalunk, kérem szépen, nagyon aktuális, mert az a címe, hogy Winter Time. Tél.

Nagyon szépen köszönjük. Egy kis gospellel folytatjuk, hölgyeim és uraim. Stand by me.

0: Amen.
1: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszönjük szépen! Hát maradunk még egy dal erejéig a gospel daloknál. Hölgyeim és uraim, az a címe ennek a dalnak, hogy My Record Will Be There. És hát nem a lemezem lesz ott, hanem az aktám. Kérem szépen, az aktája mindenkinek ott lesz majd egyszer, amikor oda kerül, előszól ez a dal, és akkor részletezve van itt szépen ebbe a nagyszerű gospel dalba, hogy szembesülni kell majd a minden elhullajtott könyv cseppér, amit nehogy Isten mi okoztunk, mindenben nem tartott ígérettel. Kérem szépen, nagy kedvencem ez a dal, fogadjátok szeretettel.

Nem kapok levegőt. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük. Kérem szépen, következzen 1930-as évek egyik nagyszerű dala, Casey Bill, Well Done, írta ezt a gyönyörű dalt. You just as well let it go.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: You just as well let it go. Köszönjük szépen.
0: Próbáltunk valami olyannal előrukkolni erre a kis tévés szereplésre, amit nem minden nap hall a kedves közönség. Úgyhogy ez a saját dal, ez arról szól tulajdonképpen, hogy hát habár már vasárnap reggel van, de ez nekem még mindig a szombat éjjel.

Nagyon szépen köszönjük! Vadonatú is saját szerzeményüket hallottátok. It's Saturday night for me. Sunny in this wild chaos. Egyébként hadd mutassa be a kedves kollégákat. Domoknál az egy és egyetlen Turi Tomi egyenesen Dombegyházáról érkezett a ma esti fellépésre. Nagy mögőnél a mester nemzetközi nevén Gordon Taylor. Zongoránál, és hála Istennek milyen gyönyörű szép igazi zongora van végre. Az egy és egyetlen Crazy Benny. Sunny vagyok. Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen. Itt ugye van egy ilyen koncepciója ennek az akusztiknak, hogy a zenekarok játszanak egy olyan dalt is a műsorukban, amit amúgy nem játszanak, és amely dal az legyen egy magyar szerzőnek a szerzeménye. Hát kérem szépen, akkor mi most megpróbáljuk ezt, és Gál Csaba Buginak a nagyszerű szerzeményét fogjuk eljátszani, aki van szerencsém itt köszönteni, itt ül a nézőtéren. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, meg egyáltalán mindenkinek nagyon köszönjük, hogy itt vagytok. Szóval Gál Csaba Bugiéknak a nagyszerű dala, I'm gonna leave, arról szól, hogy hát le fogok lépni, és megpróbálom eladni a házamat, viszem a gyereket, feleséget. Aztán ez így félig meddig meg is történt, nem?

Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük Ácsaba Bogi, illetve Máté Szabolcs és Németh Ikolitának a szerzeményeit hallottátok. I'm gonna leave. Nagyon szépen köszönjük. Na, térjünk vissza egy kicsit a gospel zenéhez. Kérem szépen, következzen egy nagyon régi, tradicionális gospel dal. Ain't no grave can't hold my body down.

0: Amen.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Jazz Akusztik, a Szakcsi Rádióban.
1: Szóval nagyon-nagyon régi blues fogunk játszani, tehát a hasonlóan, mint az előző dal is, így a népdal eredetű volt, ez is hasonlóan, tehát így a bluesnak is az őse, hogy így mondjam. Ezekből a zenékből alakult ki aztán a blues egy, mit tudom én, bő 100 évvel ezelőtt, vagy még több, aztán abból meg minden más, hát az elmúlt 100 évben.

Cincinnati Blues. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Nagy bögörrel a mester, kérem szépen. Na most pedig megint olyan lesz, ami ma még nem volt. Csupa meglepetés ez a mai este. Ezt leteszem. Szóval következő egy dal, ami nagy kedvencemtől a kedvencemtől a kedvencem. Talán így is lehet fogalmazni. Sonny Boy Williamson.

Money Long Time, nagyon szépen köszönjük. És akkor egy kis country zene, boogie-woogie sítve, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni. Tessék!

0: Köszönjük szépen!
1: Ez ugyan egy jazz standard, meg egy ilyen ismert dal, viszont eléggé így egy kicsit, hogy mondjam, leblúzosítottuk a magunk világára. Kérem szépen! Az a cím, hogy Exactly Like You.

0: Köszönjük szépen!
1: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban.
0: Nagyon köszönjük! Következzen ismét egy saját dalunk. Arról szól, igazából az fogalmazódott meg bennem, hogy egy kicsit a világban nagyon abba az irányba ment, hogy sose elég semmiből, és mindig több kell, és sose elégedett az ember. És ez a dal pont arról szól, hogy tessék örülni annak, ami van. Big, leedjük át, bocsuk, gát! Örülj annak, amit van!

0: a sexy event.
1: Kedves hölgyeim és uraim, jöhet a vége felé egy kis rock and roll? Na nem mondom, hogy itt pattanjunk föl az asztalok tetejére, de akár, hogyha... Kérem szépen, hát hadd mondjam el, hogy tényleg nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk ebben a nagyszerű műsorban is, hogy itt ti is itt vagytok velünk. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és ráadásul sok-sok ismerős arcot látok, úgyhogy külön öröm. Kérem szépen, Sunnyhills Wild Cow zenekar, hadd mutassam be még egyszer a kedves kollégákat. Doboknál az egyesítetlen Turi Tomi, nagy bőgőrél a mester, szongoránál Crazy Benny. Hát akkor egy kicsit az 50-es évek közepére csöppenünk a következő dallal, McCurry's. There ain't nothing but right.

0: Nagyon köszönjük! Sunny in the Wild Cows zenekar!
1: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazz klubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében George Louis koncertje hallható. Közreműködik Avery Howard, Jim Robinson, Elton Pummel, Lawrence Merero, Elside Pavago és Joe Watkins.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében George Louis koncertjét hallották. Közreműködött Avery Howard, Jim Robinson, Elton Pummel, Lawrence Merero, Elside Pavago és Joe Watkins. A felvétel a kaliforniai Bakersfieldben készült 1954. május 28-án.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink, a jazzkoncertek ma esti adásának második felében. A debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható. Közreműködik Kovács Marietta, Kovács János, Gyarmati István, Tóth Dániel, Zádor Tamás, Kerekes Imre és Patai Géza.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük!
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

sok mindenre kocinthatsz. A boldogságra, az egészségre, de leginkább az életre. Le Chaim!

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Anetta, Kovács János, Gyarmati István, Tóth Dániel, Zádor Tamás, Kerekes Imre és Patai Géza. A felvétel a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában készült 2019. szeptember 8-án.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon

0: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap